Fejászófci, mondta Vajszínok, kihene vésztem a goma. Négy jóon, négy jóon, négy jóon. Hektófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Egoanma, egi migószia. Egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamionágon.